0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Beat Angyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történnie.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenki. Minden
1: hallja. A 80-as.
2: Kilencvenes évek.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Beatles. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. It's the year 25, 25.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.

Yeah, let me be.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon-e? Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

0: Atlantis.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Hello, bello, fiúk, lányok, idősebbek és vénasszonyok, ugye? Ugye itt a vénasszonyok nyara, és ez itt a kívánság műsor velem Szillel. Üdvözlök mindenkit, szóljatok a maminak, a papinak, mindenkinek, aki él és mozog. Gyertek fel a chat falunkra, ami úgy szól, hogy bithang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Várok mindenkit sok szeretettel.

0: Tessék, tessék! Urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád! Felejthetetlen produkció! A művészet legragyogóbb drága kövei! A stílus parádi felül mulatatlan élmény! Ne mondjam kétszer senkinek! Csak tessék, tessék, urak és szép leányok!
1: Kívánságműsor!

0: Aki ma a varázsgömböt, akarom mondani, a zenei varázsgombot kezeli. Szél, szél. Neked pedig nincs más dolgot, csak írni privátban vagy a falon. Érezd magad, bitangyó. Nagyon-nagyon. Kívánságműsor Sziller a Bitangyó Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hey-ho, halli-ho, hello, bello, kedves Bitangyő Rádió hallgatók! Ez az Élő Kívánság műsor velem, Szille, egészen 18 óráig vagyok veletek. 2026. szeptember 30-a van, és bizony, Jeromos névnapja. Másodlagos mai névnapok, Becse, Hieronima, Laborc, Honoria, Honor, Izméne, Médea, Honorius, Örs, Zsófia, Viktor, mindannyiótoknak boldog névnapot kívánok, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, hát kérem szépen, üdvözlök minden kedves külső hallgatót, minden Facebook lakót, minden cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy bithang, kötője jó, kötője radio.com, ide várok mindenkit, aki szeretne kérni tőlem zenét, privát üzenetbe lehet tőlem kérni, és a heavenface.com oldalon is. Üdvözöllek benneteket, kedves Nefertiti, Csámpás Rozi, és kettő robotunk, Bobby és Artuditu. Hát a többiek biztos a bányába dolgoznak, ugye? Üdvözlöm a kollégáimat, és üdvözlöm azokat, akik éppen melóznak. Nagy kitartást nektek, mindannyiótoknak, és ugye a heavenface.com oldalon lévőeknek is nagy puszi. Red Diamondella, Cipike, Vipi, aztán még vannak itt emberkék, Julia, aki Julcsi, ugye? Peti, 78, Mr. Big, Sunny Vadrózsa, és még sokan mások, Dorina is itt van, neked is nagy puszi. Szóval akkor csapjunk is a lecsóba, mit szóltok hozzá, meg is van az első mai dalkérő, ő a heavenface.com lakója, Iron Ella dalkérése érkezik, és azt üzeni Ella, aki Iron Ella, hogy kérni azoknak, akik egyszer szerelmetesek voltak, magyarul, aki már egyszer szerelmes volt, aki beteg, annak jobbulást, én is már azért kezdek helyre rázódni, már nem folyik a nózi, hangom olyan, amilyen, de hát ez van, induljon Merci Mirrorja, ezt a dalt kérte, és küldi mindenkinek.

egy kis Alcazar tőlem nektek, Crying into Discotheque, aztán egy dalkérés itt a Britannia Rádióban. Hello, bello, hava! Nagy puszi Havának és Katának, üdvözöllek benneteket is!

Hello, hát én nem tudom, mi van, de nekem olyan pénteki hangulatom lett. De ne izguljatok, fogok jönni pénteken is, csak akkor nem kívánság műsorral, hanem valami mással. Hát kérem szépen, ugye tegnap lemaradt pár dal, amit nem adtam le, és hát pótolni fogom.

és pótolom, méghozzá Csámpás Rozi dalkérését, mert aztán én, képzeld el, Csámpás Rozi utána néztem a tegnapi napnak, és valóban jön az a zene, amit a második, amit kértél, úgyhogy Máté Péter azért vannak a jó barátok, és Csámpás Rozi küldi mindenkinek nagyon sok szeretettel.

Monde Árás és Helena dalát hallhattátok, kedves hallgatók. Üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Ez itt az Élő Kívánság műsor velem, Szillel. Este 18 óráig vagyok veletek. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. 20 órától 22 óráig Pete Eurodance Mania műsorával vár titeket majd. Úgyhogy este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Várunk mindenkit, nagyon-nagyon sok szeretettel hallgassátok a Bitangyó Rádiót. Nos, kérem szépen, jön egy dalkérés, méghozzá kedves Hava dalkérése, és küldi mindenkinek a következő zenét. Scooter Bora Bora Club Remix 2021-ből.

Hello, Belu, nagy puszi szürke kisegér. Ha már scooter, akkor én is hozok egyet nektek. Küldöm mindenkinek high five-t.

to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper.

0: Bye-bye.
1: Hey-ho, halli-ho, ez itt az Élő Kívánság műsor, és én még tartozok egy dallal tegnapról, méghozzá Katának tartozok, és hála Isten, hogy itt is vagytok, mert hogy Kata szürke kisegérnek és havának küldött egy szép dalt. A dal címe Jó barátok vagyunk, az előadó lehet valószínű, hogy LGT küldi nektek.

Én ezt a jó kis remixet kedves Roninak küldöm, kedves kollégámnak, aki majd utánam fog érkezni, de már itt van a chatfalunkon, ugye? Hát nagy puszi neked, Roni, ez a te zenéd, amit én küldök, nos, neked sok szeretettel. És természetesen minden kollégámnak,

Azt mondtam, hogy Roni lesz. Hát, itt van a falon, örüljetek neki. Nem ő lesz, Pinocchio lesz 18 órától 20 óráig, és 20 órától 22 óráig Pete.

néha nálam is lehet baki, ugye? Ugye, ugye? Hát vagy az is lehet, hogy a Ronnie lesz a Pinocchio. Nem.

pisztácia ide, vagy oda, szürke kis egér, nekem olyanom most nincsen. De amúgy imádom a pisztáciát, de csak akkor, ha nem kell feltörni, ugye?

Hey ho, halihó! Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangio rádiót. Hát kérem szépen, Roni nótája el lett húzva. Na de, jön a ti nótátok, amit kedves Csámpás Rozi kért tőlem az imént, és már is hozom. Úgyhogy Csámpás Rozi a következő dalt külön minden hallgatónak küldi nagyon sok szeretettel. Runway Train, Soul Asylum.

Iron Ella meg is hatódott a Heaven Face-en, képzeld el, Csámpás Rozi, mert kérdezte, hogy nekem is, és visszaírtam neki, hogy igen, neked is.

Én is azt adok nektek egy gyönyörű dalt, Apokaliptika, aki játsza, és hát küldöm mindenkinek.

Hey, ho, halli, ho, apokaliptikát hallhattátok. Úgyhogy hát nagyon rég hattam már ilyen zenét, ilyen régi zenét, zenéket, amik fognak majd érkezni. És hát ugye, ne felejtjétek el, egy órát vagyok már csak veletek. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Tartsatok majd vele. Aztán 20 órától 22 óráig kedves Pete és a Eurodance Mania. Üdvözöllek, kedves Kata! Kellemes zenehallgatást kívánok neked is nálunk itt a falon. Úgyhogy várok mindenkit. Megérkezett Zen is, hello Zen! Szóval felhívom a füleitek figyelmét arra, hogy lehet tőlem még kérni zenét privát üzenetben, várom a dalkéréseiteket. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy hozok kettő zenét, hát ha valaki üzen. Egy jó kis régi Adam Lambert dalocskát, Made It Tonight, egy Lady Gaga feldolgozást, aztán tényleg egy bazi régi zenét, Ashraf Adian, The Moyos, On Day, figyelj, fülej!

0: Halli, hó, hello, bello, figyelj, fülej, érkezik egy dalkérés a heavenface.com oldalról, méghozzá Iron Ella dalkérése, az előadó Futur, és a dal címe Mask Off, egy techno remix, küld mindenkinek sok szeretettel!
1: Coming out with this. Hey. Follow the questions. Hey, Billy. Yo.
2: Percocet.
1: Yeah.
2: Molly Percocet.
1: Percocet.
2: Percocet.
1: Yeah.
2: Molly Percocet.
1: Percocet.
2: Represent.
1: Yeah.
2: Gotta represent.
1: Gang, gang.
2: Chasing shit.
1: Chasing.
2: Never chasing bitch.
1: No, chasing bitch.
2: Mask off.
1: Oh.
2: Fucking mask off.
1: Mask off.
2: Mask off.
1: Off.
2: Fucking mask off.
1: Mask off.
2: Percocet.
1: Yeah.
2: Molly Percocet.
1: Percocet.
2: Chasing shit.
1: Chasing.
2: Never chasing bitch. Mask off.
0: Igaz, ébresztő?

Ella, képzeld, zen, külön köszöni neked a zenét. Mask off.

Nos kérem szépen, én amit hoztam, amit küldök nektek, az egy nagyon-nagyon régi szerelmes zene, és nagyon sokáig volt az első helyen a 90-es években, Savage Garden, Trudy Mayfield Deeply.

Hey, hol, hallihó, hát kérem szépen, Ironella önkívületében lett az előbb. Elárulta nekem, hogy annó, mikor megszólalt ez a zene, ő már dobta le magáról a csöcsfixet. Hát igen, a csajok bugyia nyilván nedves lett ettől a zenétől, de én rávágtam, hogy ez még mindig zene bizony, jó kis zene, én azt gondolom. Na de... Jön egy dalkérés, méghozzá kedves szürke kisegér dalkérése. Az előadó Wolfskland, I Knov a dal címe, és küldi minden kedves hallgatónak.

0: still holding on tonight.
1: Én is hoztam, küldöm mindenkinek Leonidas Stereo lábját itt a Bitangyó Rádióban, aztán egy dalkérés.
0: Écoute. À gauche.

Hello, bello, ez itt a Bitang Jó Rádió. Élő kívánság műsor, egészen 18 óráig vagyok veletek. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio Maxi Sensation című műsorával. Tartsatok majd vele. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Élőadás este 10 óráig itt nálunk. Tartsatok velünk. A következő dalt, zenét, kedves Csámpás Rozi kérte, bikini, adj helyet magad mellett, és küldi minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak.

halihó, már is érkezik egy dalkérés a heavenface.com oldalról. Iron Ella dalkérése, Mark Dakota az előadó, és a dal címe Rave Harder Techno Bass. Küldi mindenkinek!

0: Jó kis zenét kértél, bizony, bizony. Na de én is hozok egyet. Adelante a dal címe, és az előadó Leonidas.
1: Siente el fuego. Adelante.

Adelante, Leonidas hallhattátok. Hát kérem szépen a következő dalkérő, kedves kollégám, újra, tegnap is kért tőlem, és ma se volt rest, hála Isten, kedves Kézi kollégámról van szó. Ő a következő dalt fogja küldeni minden kedves Bitamio rádió hallgatónak, a repülőktől a szívzuhogást, úgyhogy hallgassuk akkor meg.

szememben a világ fájdalmaink a létezésben, vagy épületben a szilánk. Körülöttem kusza az élet, kusza a sorsom, vér.

következő zenét küldöm Pinokiónak, aki már itt van a falon, ugyebár. Üdvözöllek, nagy puszin neked. És küldöm az összes Bitangyó Rádió hallgatónak ezt a gyönyörű zenét. Figyelj, fülej! Dolce Suono!

Merem remélni, hogy tetszett mindannyiótoknak, bizony mostanában ilyen komoly zenéket hallgatok. Amúgy ez egy gótikus techno, dark gótikus techno volt, megsukom nektek. Na de, jön egy dalkérés, bizony, sodorjon a dal címe, Kowalski Mega Vega és Szébényi Dani. Küldi Csámpás Rozi minden kedves Bitangyó rádióhallgatónak.

Azt hiszem, jól fogtok velem járni jövő héten, és hozok kívánságműsort, és remélem akkor már jobban is leszek. Úgyhogy készüljetek fel, jövő héten is lesz kívánságműsor. Az ég.

A következő dalt kedves Csámpás Rozi kérte és küldi Zsuzsinak és minden kedves Bütangió Rádió hallgatónak. A dal címe Szíved, mint a jég.

Nos kérem szépen, én is hoztam egy gyönyörű dalt, ugyebár egy igazi blues zenét küldöm mindenkinek.

0: ott volt.
1: Hát drágáim, ennyi volt mára. Jövő héten is lesz kívánság műsor, ígérem nektek. És hát bizony, kell kérni zenét előre, és akkor nem marad zene, amit ugye nem játszottam le sajnos. Úgyhogy jövő héten is készüljetek, és akkor gyorsan írjátok meg nekem, hogy mit szeretnétek, és akkor bele fog férni az időbe, nem az utolsó pillanatokba kell írni nekem, ugye? Na kérem szépen, átadom a műsort kedves Pinokkiónak az utolsó zenémmel. Velem pénteken találkozhattok, akkor lazulunk egy jót, 16 órától érkezek, úgyhogy tartsatok velem, ha van kedvetek. Érkezik 18 órától 20 óráig Pinokkió Maxi Sensation című műsora, tartsatok vele 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Én Sil voltam, ez meg a Leonidas Libertá. Hello, bello!

Amerika, mint az öt föld rész, a Bitangyó Rádióval, kérem szépen. Ez a Bitangyó Rádió. Benne a fafejű fafejű Pinocchio. Ez itt a Maxi Sensation. Szerintem belekezdenénk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra fantasztikus kívánság műsorának levezetését Szilnek. Kedves Szili, köszi a fantasztikus hangulatot, a jó zenéket, jó pihenést, kúrát ki magadat. A levegőben már minden kéz. Őrzik, mint az öt földrész a Bitangyó Rádióban, tehát

0: és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülletni...
1: Hallottál, a kemény fából faragták a csávót.
0: Sikítanak a gyönyörtől is kélyesen suttog.
1: Ó, még.
0: Ne hagyd abba.
1: Ennyi nem elég.
0: Már kitaláltátok. Ősrek.

0: Kovas Csikó személyesen, Pinocchio. A zenét sem a fűrészborból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Petretról,
1: jó. Csókolom, csókolom.

Zafrin duljon! A hogyan etessük az egeret? Verseny, kérem szépen, tehát induljon a verseny, hogyan etessük a mi szürk egerünket? Lássuk, kinek mi van a tarsajában. Ki mit adna neki szívesen? És persze mennyit?

0: Szekis duci kisegér. Halálra vagy zabáltatva állandóan.
1: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers.
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We wanna hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
0: Ispán.
4: Kicsoda kegyelmet.
5: Üdvözöllek, Gizsőn a van.
0: Ispán.
5: Miszél hozott?
0: Mi volt ez?
5: Hívek, terve.
0: Jelent a Balázson.
6: Igen, is feleséges úr.
0: Ispán! Mi volt ez?
6: Igenis, feleséges úr!
0: Na, kisegér! Ennyi saj szerintem héten elég lesz neked. Tartalékolj!

No, köszönöm, bitangyorradio.com, ugye benne pedig már a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Ez itt a Maxi Sensation, élőben képpel és hanggal. Az én Facebookomon, illetve a Bitangyó Rádió twitch.com, ugye benne pedig már a fafejű Pinocchio egészen 20 óráig.

Mondjuk, ezen elindult az élőkép, már nem szépen a Facebookon, illetve a Twitchen is. Egy fantasztikus Chicago dal a 80-as évekből. Aki a dalhoz hozzányúlt, nem más, mint az Aquagen, 2002-ben járunk. És bizony-bizony egy nehéz szó, amit bizony nehéz kimondani, hogy sajnálom. Az egész pontot így hangzik, hogy hard to say I am sorry. Én azt mondani, hogy sajnálom. Hát egy fantasztikus Chicago dal az Aquagen tolmácsolásában. Ezerhúszszorotot írunk, kérem szépen. Szerintem ugye szeptember vége fele járunk. 29-dik, ha minden igaz. Nem talált, 30-dika.

Szóval 2026, szeptember 30-a van, kérem szépen a hónap utolsó előtti napja. És ennek a berek, kérem szépen az október, november és a december. I have to say I'm sorry.

kedves Pete rajongók, van egy rossz hírem számotokra, aki a Pete-re érkezne majd ugye 20 órától. Az adásom el fog maradni egyéb okok miatt. Megértéseket köszönjük. Jé, megjött a moskó anyánk is. Akkor gyorsan fussunk végül csak a chatfalon. bitangyoradio.com egy weboldal, vagy ugye szoktam mondani, tanult kollégám Wolfi, bitangyoradio.com. Egy megújult weboldal, hozzá pedig egy jól megszokott chat jár. Velünk van két kiváló kollégám, Ron, illetve Szil, az elmúlt 2 óra kiváló házigazdá. Őt követően két robotunk, ugye van az intelligensünk, ugye ő nem más, mint Bobby, csak kicsiket talajozatlan R2D2. Itt van a Bíborka, itt van a Csámpás Rozi. Megjött a Dilisek király, kérem szépen, a Ducsi Dili. Hát hello, hello, és persze itt van velünk, kérem szépen, Kata, ugye, a tekergő Kata, ugye itt van kérem szépen a Bitangyarádó ős anyja, Maskura, reméljük a háttérben ott van vele Joe Papa is, hiszen már régen láttuk, hallottuk. Itt van a Nefertit, itt van Pista Hatvait, itt van Suncorgó, itt van a Szürke Kisegér, aki csak hízik, hízik és hízik. This is the time to build up our nation. Itt van a Zen, és ezúttal a sort nem az én kedvesem, egyetlenem zárja Zorka, hanem Zsuzsi. És öröm, tehát ez a Bitangyó Rádió, benne Maxi Sensation élőben képpel és hanggal, az én Facebookon, illetve a Bitangyó Rádió. Twitch oldalán tehát. Egy kis 90-es évek, igaz a Zen? Activate. Let the rhythm take control. Activate. Ha benne ezt hallaná.

Ugye, aki ismer, az tudja, hogy nekem igazából ugye két zenei korszak áll igazából közel hozzám. Az egyik az a bizonyos fantasztikus a 80-as évek, és a másik bizony-bizony az a fantasztikus 90-es évek. Get up to the music. 94-ben járunk, Activate, at the Rhythm Take Control.

Take Control. No, kérem szépen, bitangyorádió.com, ugye benne egy fantasztikus 94-es muzsika, kérem szépen, Maxi verzió van persze, hiszen a műsor címe nem véletlen Maxi Sensation. Benne, tehát Activate 94 és a Let the Rhythm Take Control.

Hát kedves Kata, kezdőd a háttérben, ott a rajongottad Wolfi is. Hát hello kedves kollega. Na na na na na.

vidám kis dal, kérem szépen 2000-ből ATC és a Around the World. És a világ körül járunk, kérem szépen a Bitangyó Rádióval. Ez itt benne Maxi Sensation. No, kérem szépen, 1-10 után pedig megyünk 93-ba. Érkezik egy svéd botránybanda. De amikor a botrányt kavartak, ugye mindig általában, akkor siker volt a felvételük is. Army of Lovers!

hát a Ducsikám, 1993-as. Ekkor érted igazából a legény is fénykorodat szerintem, te is. Shalom Izrael! Shalom Izrael! Shalom Izrael! Shalom Izrael! Shalom Izrael!

Úgy látom, mindenkit leverte a vírus, úgy látom a bitonyra rád hallgatói közül, hiszen ugye Szill is ugye betegeskedik. Az én kedvesem szintén betegeskedik, jobbulást nektek, hölgyek. Én borogatom kedvesemet hidegvizes ruhácskával. Betakarom, kitakarom. Shalom Izrael! Shalom Izrael! Shalom Izrael! Shalom Izrael! Hát igen, kedves Csábás, én által mindenki kapta valakitől ezt az ajándékot, ezt a csomagot. Bár nem kértük, mégis kaptak ezt a csomagot. Én is kaptam ezt a csomagot egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt, ugye. Engem is eléggé levert, kivert. Olyan volt, mindig kivert kisegér. Ja, nem mindig kivert kutya. Igen, az orkám nagyon beteg most. Hát gyerekek, 1993-ban járunk, ugye ez volt a fantasztikus svéd botrányband, az Army of Lovers és a felvétel az Izrael. Hát kérem szépen, ha már 93-ban járunk, köszönöm szembe egy lemezkedes kisegéret képzeld, és nem bírtam kihagyni. Hiszen ott tartja a mondás, ugye, mondás, a fáma, ugye azt tartja, hogy bizony-bizony nincsen Pinocchio buli, úgymond Boniem nélkül. Hogy a soráim, Bitangyó Rádió 93. Ojjajjajj, egy kicsit gyorsítani kellene. Yeah man, így már jó.

Yeah, man! Szóval egy kis Boniem 93, és ez a bizonyos barna lánya körben, kérem szépen, Brown Girl in the Ring 93-as rap verzióban, a Beat and Grab

Szóval egy csomag, amit igazából senki nem kért, és mégis megkapott, kérem szépen, valakitől, valamitől. Ez úgy jelenti, hogy vírus.

Pittangyó Rádió. Bár ugye Frank Fren hagyatéka, ugye, aki ugye már elhunyt, nincs az élők sorában, de maga mögött hagyta ezt a fantasztikus zenekart, és annak fantasztikus lágereit. Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Sha-la-la-la-la. Jaj, tényleg édesem! Hát ott a gyógyszer! Hát ott a kanalas gyógyszer! A Jägermeister életem, hát júj, egy kupicát, mindjárt toljál be! Szerintem jobban lesz tőle. De is jobban, legalább vidámabban. Hát babám, azt mondom, kis kanalas gyógyszer. Egy-két dekást betolsz, várj Istennek hát az a világot.

hát zene, szerintem, mert még te is táncoltál annak idején a Bitangyó Rádióban, illetve nem is a Bitangyó Rádióban, szerintem Pécsen, a Szottudölő Bárban. Sá-lá-lá-lá-lá-lá. Bár nem táncoltál igazából, hiszen a Szottudölő Bár az a 80-as évek közepén volt, jól emlékszem. Ugye ez még 93-as.

No, köszönöm, 1993-ban jártunk, ugye ez egy fantasztikus Bonham sláger, ugye újra kevert a rappes verzióban, Brown Girl in the Ring, vagyis a barna lánya körben, ugye ez volt át a Bonham felvétel, most pedig 92. Hát édesem, a Jägermeister mindenre is jó, tudod? Ugye, mint a Visa bankkártya. Vagy a Mastercard. Minden másra jó, tudod? Akár csak a csokító, amely ronda, de finom, és nem a szádban olvad. Boytronic! És a You!

Életem. Most borogatunk, vagy burogatunk? Vagy borogatunk? Poltronik és a Juha 1992 szintén egy üregkevert verzióban.

Jaj, édesem, rájöttem, mitől lett téte rosszul, basszus kulcshoz, rájöttem. Szerintem a bombon megy tőle téte rosszul. Mondtam neked, vigyázz a csokikkal, inkább be a szemétbe, tudod? Amit nem eszünk meg, az nem látszik meg rajtunk.

0: egy rövid kérdés édesemhez. Milyen csokoládét szeretsz? Íme a válasz.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
2: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretnék.

Szóval az elmúlt egy perc, ugye volt egy kis interjú, egy kis babámmal, és bizony az ő válaszát hallottátok, hogy milyen csokoládét is szeret. Hát minden, amit így gyártanak a világon végül is, ez az egyszerű válasz egyébként. Lehet az kerek, gömbölyű, szögletes, vagy négyszögletes, magyarós, vagy nem magyarós. Jaj, a Nutella, mi baba? Az aztán megy, mi? Egészen rosszul létig. Kata, amit én adok neki, attól nem rosszul lesz, attól csak jobb lesz, tudod? Amit esetleg mástól kap, attól lehet, hogy rosszul lesz.

szóval az orkán. Szörnyetes csokoládé. Kerek csokoládé. Minden olyan csokoládé, amit gyártanak a világon. Mondta az orka. Aztán benyomott egy falatot. Így, ott van babám, látod, de mit kaptál a zentől? Az bevágod. Aztán lehetett zeni. No, kérem szépen, egy 92-es feldolgozás, kérem szépen, egy fantasztikus 81-es Boytronic muzsikas láger egyébként, 84, talán lehet, hogy fiatalabb, nem tudom, Janikán pontosabban. Tehát egy biztos, hogy ez ott a Boytronic, ugye ez ott a sajátos lágerük, ugye a You, és annak a 92-es újrakevert változata. Érkezik egy nagyon kedvenc muzsikám, nem bírom ki, hogy na már jött velem szembe a lemez. No, Bütangő Rádió. Érkezik a Basque Fizz, Egyesült Királyság. My camera never lies. Az én kamerám sosem hazudik. Figyelj, ez a Bütangő Rádió.

Hát látod a zene. Jól el voltak bújtatva a cicika csokoládé között. Mindenki kell néhez egy kis finom csokoládéra, igaz édesem? A szögletes csokoládé. A kerek csokoládé. Egyébként az igazság az adat, hogy azért van nekünk egy közös képünk, ugye kedvesemmel, amit általában ugye mindig azt tudtam mondani, hogy ez a jövő képünk egyébként, ahol igazából két kis húsgombóc van egymással, az szemben is csókolózik. Ugye babám csinálta úgymond a jövőképünket, ugye a sok csokoládé, a sok fagylalt, igaz? Mert bizony a babám nem vette meg a fagylaltot sem, persze én sem. Éppen megnyomtam be egynek a másik felét. Hát mi van, maskurám, hát merre vagy? Mi van Joe papával? Szóval egy fantasztikus felvétel, kérem szépen, imádom a csapat egyébként, baszkvizes a felvétel, My Cameron Never Lies, és az én kamerám sohasem hazudik. Hallod életem? Az én kamerám sohasem hazudik. Jaj, jaj, de siet, de siet! Egy igazi energiabomba, kérem szépen. A szőke ciklon, Debbie Harry. Joe, jól van már? Lába rendbe jött már? Tud már szaladni, mint a nyúl?

Zorka, mi van a mosógéppel? Erre fusson a ruhákkal. Atomik! Hát ott van, kedves aggatok, betette a kedvesem, hogy ezt a bizonyos jövőképet, ugye, ahol ugye ő és én vagyok látható rajta. Amikor a jövőben. Megy a mosógép kocsukba az ajtót, el ne menjen.

Gyere, Janikám, igyekezzé! Segítek minden, ami kell! Szerintem biztosan állítottam, biztosan állítom a kedves hallgatók, hogy egyébként Jani barátommal erősödni fog a retro vonal, és persze a színvonal is. Én egy egykori kiváló DJ-ről beszélek. Aki bizony-bizony megélt ezt a korszakot, nyökozzá a diszkópult, eme oldalán, ahol én is állok.

0: Remix Bitangi Rádióban, kérem szépen. Debbie Harry és a Blondie és az Atomic Abitagrádóban. Hát, hölgyeim és uraim, most mindenkit meginvitálok egy táncra. Egy kérésem van, mindenki vigyázzon a saját lábára. Bingo Boys.
1: Okay.
0: Hogyan is kell táncolni? Na figyelj, elmondom. Egyet jobbra, kettőt balra. Half to dance. Bye Bingo Boys.
2: Let's start with the basic 2-beat turn. I'll count it for you like this.

Gyere, babám, táncoljunk. De vigyázz a lábadra. Arra a kis tupánkákra.

Kedves maskurám, kéne egyébként nekünk beszélni ugye egymással. Hiszen ugye többször elhangzott már, hogy az adásom alatt, hogy egy jövő márciusban szeretnénk tartani egy Bitangyó rádiós Bitangyó bulit. Amire persze mindenkit szeretettel meghívunk ezúttal is. A tavalyi volt eddig talán szerintem a legjobb, de szerintem mindig jobb és jobbak lettek a bulik. Erre persze garancia a három hölgyek, ugye szervező bulikat, ugye Maskura, Békatka és Tika. Mindig jó a színvonal, jó a hangulat, jó a társaság. Ugye tavaly volt Bubuka is ugye a kedvesével, volt Roni is kérem szépen, volt Kézi. Hú, sokan voltunk, 40, valányan voltunk. Ugye volt babám is, velem. Az első randi igaz életem.

Illetve, hogy az már a második volt, pontosabban. Ötten ottan voltunk az előző bulin. Azt nehéz lesz überelni, basszus. Akkor Dutyinak is kell jönnie, meg Katának is. Meg Zennek is. No, kérem szépen, 9-ben jártunk, ugye ez volt, kérem szépen, a Bingo Boys felvétele, és ugye a nagy költőkérés, hogyan is kell táncolni, ugye egyet jobbra, kettőt balra, egyet a lábamra, egyet a lábamról. No, kérem szépen, ugye eljelentkeztünk a műsor feléhez, illetve már túl is vagyunk a túl műsor felénél, egy kicsikét lassítunk. Hát életem, táncolunk? Gyere fel, kérlek. Bitangradio.com-ben érkezik Boris Gardiner felvétele és a felvétel. Veled szeretnék ébredni. Ami persze így is van, hiszen mindenek együtt ébredünk. Dutyikám, neked kötelező lesz, én nem maradjam, megyek, érted, akkor basszus.

hogy együtt kelünk, együtt ébredünk, ugye, igaz életem? www.radio.com I want to wake up with you. Boris Gardiner.

Egyébként nincs is jobb érzés annál, amikor az ember ugye kedvesével kell és fekszik. Akkor, hogy az emberek jól indul a napja általában, csak éppen a bent a munkán ellen cseszik. De legalább jól indul, igaz? I wanna wake up with you.

wanna wake up with you. Hát kedves zenebarátom, mert nyugodtan táncolt a 86-ban, szerintem az ötödülő bárban.

Úgy bizony. Nem muszáj betakarnom.

Egyébként a srác jamaicán született. Innen benne a reggévér, hiszen Bob Marley megfertőzte annak idején, gondolom őt is.

Barbecue. Együtt feküdni, együtt kelni, kérem szépen. Egy csodás érzés a Bütöngi Rádióban. You can share the... Boris Gerdener slágere 86-ból. I wanna wake up with you. Csak is veled.

Gyerekek, elárulok nektek egy kulisszatitkot. A babám olyan fasírtot tud csinálni, gyerekek, hogy az 7 nyelven beszél. De lehet tudja 8-at is egyébként. De nem, mert a 8-as az a halál, basszus.

Na, kezdve 1908, azt kérem szépen a Boris Gardner után pedig érkezzék egy kicsikét más zenei mesdjére lépünk. Bonfire. Egy érzése, mely nem múlik el. Bonfire, you make me feel.

0: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világ.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól te vigyázz.

Különösen egy állandó dal, már egy szinte mindig felcsendül szerdánként a Bitangi Rádióban. Megidézve a telet, visszajönnek ugye a berek, illaberek, náda kerek, november, december. Ja, először még jön az október, basszus. Október, november, december. Ez az a Nightwish felvétele, egy fantasztikus animációs rajzfilm, ugye ez a The Snowman, és annak a 89-es átirata a Bitangi Rádióban, tehát a Nightwish tolmácsolásában. Ghost Love Score. Akkor duplázzanak a Nightwishék.

kis gyógyító muzsika, ha beteg embereknek. Nightwish. Ettől gyógyul a beteg. Nem, meg a Jägermeistertől. Tinkline Jägermeister.

mindenki figyelt, ugye hétfőn az hallhatta, hogy bemondtam, hogy ugye csütörtökön is holnap reggel 8 órától lesz egy érdekes tesztadásunk. Erre persze mindenki szeretettel várok. Remélem, hogy minden passzolni fog és menni fog. Tehát egy kezdeményezés, kérem szépen, holnap reggel 8 órakor a Bitang Rádióban, amire bizony-bizony várom, hogy a visszajelzéseket a képességgel tudja, hallgassa, és jelezze nekem vissza, hogy mi a véleménye a műsorról. No, kérem szépen, bitangyorádió.com, vagyis egy rádióhatárak nélkülben a fafejű Pinokkió egészen lusszak, aztán pedig ugye sajnos, ugye, mivel pickolag a éppensége szintén gyengélkedő félben van, ezért az ő műsorra el fog maradni, kérem szépen. Érkezik egy igen, csak szintén színvonalas muzsika. Hölgyeim és uraim! Egy út a pokolba. Road to Hell. Chris Rea is a felvétel, egy maximezről pörög nektek. A Road to Hell. Út a pokolba.

Hát, kedves Maskor, egy vigasztőn, szerintem ezzel nem lesz egyedül. Hiszen mi is dolgozni megyünk. És szerintem én a legkorábban.

0: the side of the road. Where the face that
1: én ugyanakkor
0: reflected.
1: Akkor kvittek vagyunk.
0: No.
1: Egy kis előjáték. Chris Rea és a Road to Hell.
0: And she bent down real slow. A fearful pressure paralyzed me.

Hát, Dutyi, be kell rúgni mibe? Az ajtófél fába? No, már hangolok a zenészek közben a háttérben. Előkerült a gitár is. Chris Rea! Road to Hell! Út a pokolba! pitangradio.com Egy rádióhatárok nélkül. You have strayed.

1989-90 szépen Kriszre a fantasztikus és lágre, hogy ez volt a Road to Hell, vagyis út a pokolba. Hát, valaki oda kerül előbb vagy utóbb, kérem szépen. Britangradio.com. Érkezik Enya és a felvétel az Orinoco Flow a Britangradióban.

Ennyi kérem szépen, és az Orinoco Flow a Bitango Rádió, hogy időnk persze ugye lassan véget ér. Hát ugye láttam kezdően, hogy csatlan Ducsidi lépenséggel egy nőről álmodik. Hát kedves Ducsidi barátom, ezen könnyen segítetek neked. Íme érkezik egy hölgy neked, csak is neked, itt a Bitango Rádióban. Hát íme, platina szőke, hosszú combok, nagy mellek, Bitango Rádió. Aqua! Come on Barbie, let's go party!

Na, Dutyi, de egy kis henki-penki, látod, Bütöngő Rádióban? Igazán ott áll is, hölgyel, csak neked a Bütöngő Rádióban. Egy kis henki-penki, Dutyi Dilivel. Come on, Barbie! Egy Tiesto remixben.

Come on, Barbie, let's go party! Hát kedves, dusidő barátom, egy igazán platinoszőke, bombázó csaj neked itt a Bitonk Rádióban, így a műsor vége fele. Hát kérdezve érkezik egy, hát egy felvétel. Egy fantasztikus abbas láger, egy fantasztikus angol duótól. Vince Clark és Andy Bell egy kettős, egy már az Erasure formáció. A fantasztikus abba dal pedig a Ticket Chance on Me.

Hölgyeim és uraim, ugye időm ugye lassan a véget ér. Tehát ne felejtek, hogy a holnap reggel 8 órától 1 órában lesz egy teszt jellegű adás. Egyelőre ennyit a műsorról. A tőzbe műsor után. Szóval reggel 8 óra akkor indul a műsor. Tessék hallgatni, tessék figyelni, és tessék véleményezni. Akár a Bitangyő Rádió weboldalán kérem szépen, ugye lehet a hallgató üzenetekben ugye nekem írni, azt is megkapom. Bitangyő Rádió weboldalán ugye jobb oldalt van egy kis fülecske,

bizony az adásba, egyébként az a címe neki, pontosan az a kis füleske neve, tehát oda nyugodtan rákattintva lehet, hogy írogatni, majd üzengetni a műsorral kapcsolatban, és meg fogom kapni. Szóval egy legendás abba a slágra az elmúlt néhány perc, ugye egy fantasztikus angol duót, ugye Vince Clarke, az egykori Depeche Mode-os Vince Clarke, és persze Andy Bell, és a csapat nem volt más, mint az Erasure és a Take a Chance on Me. Ez a Bizangyó Rádió.

És persze bizony-bizony, egyébként nagy turára készülünk ugye a babával, vagyis Zorkával. Nagy terveink vannak. My soul is freezing. Megyünk, aztán meg sem állunk. Hát, hogy meddig? Azt mi sem tudjuk. De hogy menni megyünk, az egyszer biztos. Határa csillagos ége.

0: Say Goodbye, Bitang Radio. Úgy jelen megyünk, senki sem fog benneket megtalálni.
1: I love you forever.
0: I love you forever.
1: God knows how I do.
0: Ez a Bitangyó Rádió.
2: Egy örö, egy boldottán, egy örökké boldottán.

0: Én már intézem a hozzávalókat, kedvesem. I'm cry. It's winter in my life. Winter in my heart. No sunshine. Tell me why.
1: Tell me why.
0: Yes.
1: Winter in my heart.
0: Joy Peters.
1: Love you. It's winter in my soul.
0: I'm cry.
1: It's winter in my life.
0: I miss you. Don't tell me why you say goodbye. Na, kérem szépen! Itt az idő most vagy és soha! Hát, a Dutyi Dili. Inkább egy kis Barbie girl, mi? Hát, zen! Nagyon huncut vagy ma este! Mindjárt beesik majd tök szár is, ilyenkor szokott általában megérkezni. Adás után 5 perccel, és azt mondja, ja, lekéstem, ja, egy kicsit, 2 órával.

0: Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
1: Adios.
2: Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Szóval, babám, tudod, a motto...
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy... Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Hogy van, édesem? Na figyelj, még egyszer, csak hogy megtanuljuk.
1: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy.
0: Onnan, hogy. Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. Ha én szeretlek, jól vigyázz. Köszönöm szépen, bitangyoradio.com. Hogy ezt ott mondani, hogy a tanult kollégám, a lengetős fiú, ugye, ő Tóth Wolf, Attila vagyis Wolfi, csak egyszerűen. Bitangyoradio.com.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy...
0: Ha nem szeretsz, hát én szeretlek, se én szeretlek, jól vigyázz.

Köszönöm, köszönöm szépen, mindenki megtisztelő, és egyben kitöltött a filmet, mert 2 órában. Ez volt már a Maxi Sensation, ami minden szerdán, ugye hallható itt a Bütöngő Rádióban. Egy képpel élőben és hanggal az én Facebookon, illetve a Bütöngő Rádió Twitch oldalán. Tell me why! It's winter in my heart. És ne felejtjétek, hogy a holnap reggel 8 órakor indul egy egészen különös adása, amelyről várom a visszajelzéseket, akár a weboldalon keresztül, akár pedig az én elérhetőségemen keresztül. Hogy lesz, vagy éppen van neki jövője ennek a műsornak. Remélem, el fog indulni. Szia, kedves földim! Joy Peters! Kél a szívemben, mióta elhagytál. Azóta még a nap sem süt.

Szia, kedves Jani! Neked pedig ugye szép tapadiszt, hogy nálatok még most, akkor a délután van. Bye-bye! Arrivederci!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, rá van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitongi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem, a mikrofon mögött, nem, nem, egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tepesre a próbali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!